szokrán is, a bícsos vágatám nyit lehet. Ez brintok nőt, a dici jó már hók szokrán is. Sparsz gsítir fél a nágstok ejt. Vedi weggelütet, a marke frühe. De hasz mi szúrge, vedd a mos, de minni nőm a hiány.